0: Ideen sind gut, aber noch unpraktisch.
1: Lass uns rebellisch sein. Für eine rebellische Zukunft.
2: Mirai wa wakaranai.
3: Tabe mirai wa oishi ni kakatte tabe ippai no suu to ka ippai.
4: Kono sekai kara senso ga nakunarimasu yoni.
5: Watashi no mirai wa
4: anata no mirai no
5: deraeba. Watashi tachi to kenjai wa doko ni aremasu ka?
6: Kakko no koto to ka fukaku kangae nai you ni shiteimasu. Tada tada mainichi wo ikiru genzai ni ikiru. というのが私の心情です。
7: A jövőtől a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra. Ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit. Azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek emberek iránt.
8: Je pense que la démocratie française...
9: Bonsoir, et sur les Colombies.
10: Nous sommes tous les deux, et sur les Charlotte et Baptiste,
9: nous
10: les deux, Aix-en-Provence.
9: Ils sont en train de nous massacrer
10: et nous sommes en France, effectivement. Et donc on vous fait un petit bonjour.